FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: mert tudom, hogy van egy anyám, ki szeret engem.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: érte. Nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltétele, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed.

kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent György Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátette, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is telt házzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejthessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Szállodai jellegű önkiszolgáló étkezéssel indul a tanév a Szeberényi Gimnázium kollégiumában. Ünnepi hangulatú koncerttel zárta a Stéklasszik sorozatát a Bartók Béla vegyeskar. Megérkeztek a gólyák, elindult a tanév előtti tábor a Táncsicsban. Befektetési csalások miatt nyomoznak két Békés megyei esetben. Már is mondom a részleteket. A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium kollégiuma svédasztalos, szállodai jellegű szabadszedéses étkeztetéssel kezdi meg az új tanévet Békéscsabán. Az intézmény és a Kornélia étterem együttműködésének újabb állomásaként a diákok ezentúl kötetlenebbül, változatosabban és jóval kevesebb ételpazarlással étkezhetnek. A hagyományos menzás tálalást felváltó rendszer tesztelését már a tanév előtt kipróbálhatták a fiatalok. Az első hetekben az iskola és a szolgáltató közösen figyeli a működést, hogy a lehető legjobban igazodjanak a tanulók és a szülők elvárásaihoz. Az intézmény vezetése szerint az új étkeztetési forma nem csak a jól lakottságot, hanem a tudatos táplálkozás elsajátítását is segíti. Köves Kuti Péter igazgató kiemelte, úgy látja, a tanuláshoz az is hozzátartozik, hogy a diákok jól lakottan üljenek be az órákra. Örömmel fogadta, hogy ilyen lehetőség áll az iskola rendelkezésére, és bízik abban, hogy a fiatalok megszeretik az új rendszert, valamint megtanulják az okostányér szemléletet, vagyis azt, hogyan étkeznek. Kezdenek változatosan, saját ízlésüknek megfelelően reggeli, ebéden és vacsorán. A szabad szedéses étkezés egyik legnagyobb előnye, hogy a diákok bátran kísérletezhetnek a sokoldalú menü kínálattal. Ez segíti a változatosabb és örömtelibb étkezést. Fodor Mihály, a Kornélia étterem üzletvezetője hangsúlyozta, a tálalás során szállodák

A Bartók Béla Vegyeskar Néked zeng ez a dal című koncertje zárta a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Stég Klasszik program sorozatát szerdán. A reneszánsz madrigáloktól az operakórusokon át egészen a filmdalokig ívelő műsor ezúttal is teltház előtt csendült fel. A Bartók Béla Vegyeskar számára az idei év több jelentős fellépést hozott, tavasszal a tavaszi fesztiválon adtak koncertet, júniusban a Békés Tarhosi Zenei Napok megnyitóján szerepeltek a Békés Megyei Szimfonikus Zenekarral, a Stég Klasszik fellépésük pedig évek óta visszatérő esemény a kórus életében. Kraszkó Márta, a kórus egyesületének elnöke elmondta, hosszú évek óta stabilan 50 fő feletti a létszám, és a közösséget a zene szeretete tartja össze. Úgy fogalmazott, hogy sokfélék ugyan, de a komoly és könnyű zenei művek előadása közös élményt teremt számukra, és az évek során kivételesen jó közösség alakult ki a kórusban. Az idei év további fontos eseményeket is tartogat. November 7-én a kórus fennállásának 50. évfordulóját ünnepli. A Bartók Béla Vegyeskart 1976-ban alapította Rázga József a Zeneiskola akkori igazgatója. A jubileum alkalmából ünnepi koncerttel készülnek. Karácsonykor három kórus, a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskar, az Advent Kórus és a Békés Csabai Bartók Béla Vegyeskar közös koncertsorozatot szervez, amelyet Békés Csabán, Gyulán és Orosházán is hallhat majd a közönség. A város kedvelt Bartók Kórusa ezúttal is könnyed nyáresti dallamokkal örvendeztette meg a közönséget a szabadtéri koncerten. Az énekkart szeretett kardnagyuk Perlaki Attila vezényelte, aki már 20 éve dolgozik együtt a művészeti csoporttal. A T-Klasszik idei sorozatát így a zene, a közösség és a nyáresti hangulat egyében zárta a Vegyeskar.

0: Habár a nyár még tart, a Táncsics Mihály gimnáziumban már megindult az élet. Augusztus 26-án megérkeztek a gólyák, vagyis a lendő 9-esek. A hétvégi ígjátékos feladatokon, próbatételeken és közös programokon keresztül ismerkednek egymással, hogy szeptemberre a most még feszengő diákokból összetartó osztályok formálódjanak. A tanévkezdés előtti gólyatábor több mint 10 éve hagyomány az intézményben. A diákok bőröndökkel érkeztek, hiszen a cél, hogy új osztályok valódi közösségé kovácsolódjanak, ebben pedig a tábor sokat segít. Bánki Horváth Antal Botont diáktitkár elmondta, különböző játékos feladatokkal hozzák össze az osztályokat, hogy biztos alapot teremtsenek a következő 4 évhez. Az idei tematika a rajzfilm megvilága, az osztályok a Shrek, a Hupikék Törpikék, a Hihetetlen Család és a Mici Mackó színeiben versenyeznek. Hangsúlyozta, hogy bár a gólyákban még van némi feszültség, a szervezők olyan programokkal készültek, amelyek garantáltan jó hangulatot teremtenek és megmutatják, milyen nagyszerű a Táncsics közösségéhez tartozni. A gólyatábor a Táncsicsból indul, a hivatalos megnyitót ismertetik a szabályokat, a 3 nap programját, és ekkor húzzák ki a diákok a másnap esti táncok kötelező elemeit is. Így például hastáncot adnak elő Gáspár Laci egyik dalára, míg a Roxfordban a Hattyúk tava elevenedik meg egy balettprodukció formájában. Csizmadi a Hédi úgy fogalmazott, azért választotta az iskolát, mert közel van és a legjobb döntésnek tartotta. Testvére is ide jár, sokat hallott a közökségről és tetszett neki. A gólyatábort is izgalmasnak ígérkező kezdésnek látta és már várta a táncsicsos éveket. Az iskolai feladatok után a diákok együtt indultak Gyopárosra, ahol a következő napokban kidíszítik faházaikat, bemutatkoznak, előadják a produkciókat, bátorságpróbát és akadályversenyt is teljesítenek. A 3 napos tábor végén pedig kiderül, hogy melyik lesz a gólyatábor abszolút nyertese. 2 Békés megyei férfi is csalók áldozatává válhatott befektetési ajánlatok miatt. Egy orosházi idősember 84 ezer, egy nagyszínási férfi pedig több mint 3 millió forintot utalt el, de egyikük sem jutott hozzá pénzéhez. Az orosházi férfi postai levélben kapott befektetési ajánlatot. A megadott bankszámlára 84 ezer forintot utalt el, majd e-mailjében megérkeztek hozzá a tőzsdei fiókhoz szükséges belépési adatok. Belépni azonban nem tudott, az ajánlattevőt pedig azóta sem éri el. A nagyszínási férfi egy közösségi oldalon látott hirdetés nyomán került kapcsolatba egy ismeretlennel, akivel tőzsdei befektetésről egyeztetett. 5 részletben több mint 3 millió forintot utalt el, ám sem pénzéhez, sem az ígért hozamhoz nem fért hozzá. Az orosházi rendőrkapitányság mindkét ügyben csalás gyanúja miatt indított nyomozást augusztus 26-án. A rendőrség hangsúlyozta, utalás előtt mindenki tájékozódjon a befektetési csalások módszereiről. Több mint 2 hete egyetlen csepp víz sem érkezik a Békés Csabai evangélikus nagy templom mögötti Ártézi kútból. A város régi lakói számára ez a kút nem csupán vízlelő hely volt, emlékek, hétköznapi történetek, generációk életének része. Az idősebb csabaiak gyermekkorában természetes volt, hogy az emberek az Ártézi kutakból hordták a vizet, főzéshez, mosáshoz, fürdéshez, sőt az akkori ismeretek szerint ivásra is. Békés Csabán egykor több mint 20 Ártézi kút működött. Az első fúrás gondolata még 1884-ben merült fel, majd a következő évben Gold János vezetésével megkezdődött a munka a templom téren. A fúrást később Zsigmondi Béla folytatta, és 5 hónap alatt elérte a 280 méteres mélységet. 1890-ben a kút percenként 60 liter, 25 Celsius fokos vizet adott, amit a helyiek hamar megkedveltek. Az idők azonban változtak, ma már ismert, hogy a mélyfúrások kutak vize az arzén tartalom miatt nem feltétlenül alkalmas emberi fogyasztásra. Elsőre a szárazság tűnhet magyarázatnak, ám az ártézi kutak több száz méter mély vízadó rétegéből kapják a vizet, amelyet számos földtani réteg választ el a felszíntől, így az esővíz hatása nem olyan közvetlen, mint egy hagyományos ásott kútnál. Felmerült egy másik lehetőség, hogy a környéken működő furt kutak együttes vízkivétele okozza az elapadást. Ha több kút ugyanazt vagy összekapcsolódó vízadó rétegeket használ, az megváltoztathatja a mélyben kialakuló víznyomást és vízháztartást. Ugye a templomkerti kút esetében valóban ez történt-e, azt vizsgálják. A Békés Csabai önkormányzat a kutak fenntartója közölte, egy hasonló 400 méter mélységű ártézi kút található az Egység utca és a Franklin utca sarkán, amely szintén elapadt. A vízhozam csökkenésével kapcsolatban korábban tájékoztatást kértek a felszín alatti vízkészlet kezelőjétől, a Körösvidéki vízügyi igazgatóságtól. Az a feltételezés, hogy a környék fút kutjainak vízkivétele okozza a vízhozam csökkenését, nem igaz, mert ilyen nagy mélységű kutak nincsenek a környéken. A vízhozam csökkenést a rétegnyomás visszaesése okozhatja. Korábban is előfordult, hogy a kút elapadt és évekig nem üzemelt. Körülbelül 10 éve nyitották meg újra, és mostanáig folyamatosan adott vizet. Az önkormányzat válasza szerint tehát a jelenség nem egyedi, és a mélyben zajló természetes folyamatok állhatnak a háttérben.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A Békés megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helységben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani. Úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az elébb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még ki sem nyitottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért, Miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmasított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig februárban és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: És a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés Megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor indul. Augusztus 31-én az Erikákat és a Bellákat köszönhetjük, nekik nagyon boldog névnapot. Indul a mai műsor, hozom a jó zenéket.

0: Kata.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Hozom a mai napindító tippet, hogyha már úgy vagyunk, hogy lezárnánk egy projektet, és újabb szakasz indul a munkafeladatoknak, akkor itt egy apró tükk, amit úgy lehet megcsinálnunk holnap reggelhez igazítva, hogy akár már napközben rákészülünk. Készítsünk össze ruhákat, pakoljuk be a táskát, legyen meg a reggelihez minden. 5 perc most, vagy majd éppen másnap, cserébe pedig sokkal nyugodtabb reggel, ez a mai tipp, most pedig visszadalokra.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: család.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Jobb.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, a reggeli információs magazin műsorban hozom a ma születetteket. Például Chris Tucker a csúcsformában filmek színésze, 1971-ben született éppen ma, illetve Van Morrison a lengedás ír, énekes, dalszerző, 1945-ben született. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most vissza a dalokra.

0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
3: Ez a Csaba Rádióban a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést. 7 óra után egy egészen különleges helyre navigálom majd el önöket, a Dévaványa mellé, ahol Európa egyik legnagyobb valamilyen van, hogy miről beszélünk, majd nem sokára hozom a részleteket. Rádiózzunk együtt a folytatásban is, meg annyi szuper zenével.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintő visszaélések miatt tett eddig 21 feljelentést a kormány. Az átvilágítások során feltárt ügyeket és a már megindult nyomozásokat az átlátható.kormány.hu címen indított új, folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a vizsgálat alatt álló gyanús pénzmozgások több mint felét az Exim Bank korábbi ügyei teszik ki. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. Az ülésen 10 fő témakört választottak ki, köztük az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügyét, az intézményi bántalmazást, valamint a szakemberek mentális támogatását. A bizottság szeptember első hetében dönt a témák sorrendjéről és a meghívandó szakértők személyéről. A CETL Debrecen vizsgálja a 9 dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását, miközben szigorítja a munkavédelmi szabályokat. A hatóságok a vizsgálatok lezárásáig felfüggesztették a berendezések üzembe helyezését 3 üzemben, valamint környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra. A debreceni cellagyárban a tesztgyártást előkészítő munkálatok közben észlelték a hiányosságokat, amelyeket a cég tájékoztatása szerint már orvosoltak. Közérdekű bejelentést tett a Fidesz a közbeszerzési hatóságnál az augusztus 20-ai rendezvény megrendezése miatt. Szűcs Gábor képviselő felszólalásában a tender körüli gyanús körülményeket részletezte, és a kormányülésekről készült hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát követelte. Magyar Péter miniszterelnök válaszában közölte, hogy az idei ünnepség negyed annyiba került, és a kifogások felmerülése után a belügyminisztérium azonnal belső vizsgálatot rendelt el az ügyben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum
4: időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Gomoly felhős napos idő várható, aztán estétől megnövekszik a felhőzet. Estétől zápor, zivatar előfordulhat nagy eséllyel. A déli, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Thank you.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor második órája rajtol most el. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok. Sok jó zene venünk ebben a 60 percben is, és még én is itt vagyok. Nem sokára ellátogatunk majd Dévaványára. Hozom a mai kalandozónk infóit azonnal.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Nem kell boltról boltra járnia, problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
4: Körös Hírcentrum.
3: Programajánló.
5: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

programajánlót támogatta. Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt, kellemes ébredezést. Nagyjából egy órányi autózásra találjuk tőlünk Dévaványát, majd ellátogatunk, ahol a Réhegyi Látogatóközpont környékén egészen különleges madarakat is meg lehet figyelni. Ez az egyik legfontosabb hazai túzok lelőhely. A hatalmas madaraknak itt több ezer hektárnyi füves pusztán rendelkezésükre. A túzok Európa egyik legnehezebb röpképes madara, egy legnagyobb kakas, akár 15 kg-os is lehet, és ami különösen érdekes, ha az ember meglát egyet a pusztán, egyáltalán nem biztos, hogy könnyű lesz megközelíteni. A túzok ugyanis rendkívül óvatos állat, de itt találhatunk belőlük a legtöbbet. Most pedig vissza a dalokra, a kis kalandozónk után.

0: megjelenítést tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől megnövekszik a felhőzet. Estétől zápor, zivatar előfordulhat nagy eséllyel. A déli, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, ez a reggeli információs magazinműsor. Egy friss kutatásban afrikai csuklyás kapuciszmajmokat figyeltek meg nemrég, és érdekes dolgot találtak, képzeljék. Amikor kevés a gyümölcs és a zöld növényi táplálék, a majmok sokkal gyakrabban kezdenek állati eredetű táplálékot keresni. Rovarok, kisebb állatok és más zsákmányok is bekerülnek ilyenkor az étrendjükbe. A kutatók szerint ez azért érdekes, mert megmutatja, mennyire rugalmasan tudnak alkalmazkodni a változó körülményekhez, és akár azt is segíthet megérteni, hogyan változhat az őseink étrendje, vagy változhatott, amikor bizonyos növényi élelmiszerekből kevesebb állt rendelkezésre. Nagyon érdekes a dolog. Most vissza a dolgokra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batthyány úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a Gyulafurca összekötő úton pedig vasútjátárok építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Csab Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy ma is együtt rádiózhattunk. Jövök holnap is, további szép napot, szép reggelt kívánok!
1: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A látás az egyik legfontosabb érzékünk, mégis sokszor csak akkor figyelünk rá, amikor már romlást tapasztalunk. Pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy megőrizzük szemünk egészségét hosszú távon. Az egyik legfontosabb lépés a rendszeres szemvizsgálat. Akkor is érdemes évente ellenőriztetni a látásunkat, hogyha nem hordunk szemüveget. Sok szembetegség, például a zöldhályok, hosszú ideig tünetmentes és csak szűrés során derül ki. A mindennapokban különös figyelmet kell fordítanunk a képernyők használatára. A hosszú megszakítás nélküli monitorozás könnyen szemszárassághoz, fejfájáshoz és homályos látáshoz vezethet. Érdemes követni a 20-20-20 szabályt. 20 percenként nézzünk el legalább 6 méterre, 20 másodpercre. Ez segít ellazítani a szemizmokat és csökkenti a terhelést. A megfelelő megvilágítás és a helyes testtartás szintén sokat számít. A táplálkozás is kulcs szerepet játszik a látás megőrzésében. Az A-vitamin, a lutein, a zeaxantin, valamint az omega-3 zsírsavak mind hozzájárulnak a szem egészségéhez. Ezeket megtaláljuk például a sárgarépában, a spenótban, a kelkáposztában, a tojás sárgájában és a tengeri halakban. Az antioxidánsok segítenek védeni a szem sejtjeit az öregedés és a környezeti hatások okozta károsodásoktól. Nem szabad megfeledkeznünk az UV védelemről sem. A napsugárzás hosszú távon károsíthatja a szemlencsét és a retinát, ezért erős napfényben mindig viseljünk UV-szűrős napszemüveget. Ha pedig poros vagy veszélyes környezetben dolgozunk, használjunk védő szemüveget, hogy elkerüljük a sérüléseket. Összességében tehát a látás megőrzése nem bonyolult, rendszeres ellenőrzés, tudatos képernyő használat, megfelelő tápanyag bevitel és a szemvédelme a környezeti hatásoktól mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy hosszú időn át élesen lássuk a világot. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A tegnap és a ma kedvencei.

0: neked nem kell.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Új állatjólétért felelős helyettes államtitkárság jön létre az élő környezetért felelős minisztériumon belül, valamint egy erős országos hatáskörű ellenőrző hatóság is alakul. Gajdos László tárcavezető beszámolt arról, hogy a civil szervezetekkel folytatott egyeztetések alapján felülvizsgálják az ebrendészeti rendszert és célzott támogatást biztosítanak a mellhelyek számára. A minisztérium a jövőben az állatvédelem szakmai hátterének erősítését és a párbeszéd folytatását tervezi. Dokumentumok bizonyítják, hogy a korábbi kormánypárt hozzáférhetett a Gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy a kormányzati szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti megállapodás értelmében a párt aktivistái személyesen kereshették fel a 78 év feletti érintetteket. A minisztérium azonnali hatállyal felmondta a szerződést és teljes körű auditot rendelt el az esetleges adatvédelmi visszaélések feltárására. Az Európa

0: A döntés értelmében idén ősszel október 25-én térünk át a téli időszámításra, a gyakorlat pedig a megszokott rendben folytatódik tovább. Az évi kétszeri óra átállítás mindaddig érvényben marad, amíg az Európai Unió nem fogad el egy új kivezetésről szóló jogszabályt. Szeptember 12-én rendezik meg a hagyományos köcsei találkozót, ahol beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény beszédei zárt körűek lesznek, a 2004 óta évente megrendezett találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhős napos idő várható, aztán estétől megnövekszik a felhőzet. Estétől zápor, zivatar előfordulhat nagy eséllyel. A déli, majd az északnyugatira forduló szélhelyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Mégis megyek kedvenc rádiója.
5: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyulafurt összekötő úton vasúti átjárót építenek, Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől megnövekszik a felhőzet. Estétől zápor, zivatar előfordulhat nagy eséllyel. A déli, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Ajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
0: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől megnövekszik a felhőzet. Estétől zápor, zivatar nagy eséllyel előfordulhat. A déli, majd az északnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
0: Csaba Rádió. Csaba.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 31-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Intézkedéseket kezdeményeztek az Adi utcai társasháznál. Közösen készültek az új tanévre a Békés Csabai ifjúsági szakemberek. 7 magyar katona földi maradványait tárták fel dombiratoson. Több mint 400 diák vehetett részt egészségtudatos táborokban. Több a lakosságot érintő ügyben is intézkedéseket kezdeményeztek a békési Adi utca 6 szám alatti társasháznál. A közvilágítás, a rákcsálóirtás, a zöld területek kezelése, a parkolás és a rendészet kérdéseiről Mucsi András önkormányzati képviselő számolt be közösségi oldalán. A képviselő szerint a július végi lakossági fórumon felvetett problémák rendezése érdekében már több lépés is történt. A feladatokról Nánási Lászlóval, a BKS Kft. Ügyvezetőivel is egyeztettek. A parkolással és a rendészettel kapcsolatban jelenleg felmérik az illegálisan parkoló járműveket, emellett dolgoznak a szabálytalanul elhelyezett autók elszállításának jogi lehetőségein. A járművezetőket arra kérik, hogy a hulladékszállítási napokon hagyják szabadon a kukák környékét és tartsák tiszteletben a mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolóhelyeket. Ezek útburkolati jeleit a jobb láthatóság érdekében újra festik. A közvilágítás fejlesztése is napirenden van, rendezik a társaság előtti hulladék tároló környezetét, a több északi végére pedig új ledes lámpatestet helyeznek ki. Emellett jelezték az MVM felé, hogy az Adi utca 6 szám előtti közvilágítás fényereje nem megfelelő, ezért a szükséges infrastruktúra kiépítését is szorgalmazzák. A rácsáló probléma felszámolása érdekében az alföldvíz szakembereivel is felvették a kapcsolatot. A lakossági kérések alapján pedig a problémát okozó fákat szakszerűen visszavágják, illetve szükséges esetén kivágják. Mucsi András arra is felhívta a figyelmet, hogy több olyan észrevétel is érkezett, amelyek megoldása már a társaság hatáskörébe tartozik. Ezekben az ügyekben a szükséges intézkedések megtételét közvetlenül a közös képviselőnél kezdeményezték. A képviselő bízik abban, hogy az együttműködés eredményeként rendezettebbé válik a társaság és környezetének állapota. Tanévindító szakmai fórumot rendezett csütörtök délután Békés Csaba önkormányzata és a Táliber közösségfejlesztő alapítvány a Körösök vegye látogató központban. A városban 2015 óta hagyomány, hogy a tanév kezdetén találkoznak azok a szakemberek, intézmények és szervezetek, amelyek a helyi fiatalokért dolgoznak. A rendezvényen az önkormányzat, a városi intézmények, civil szervezetek, ifjúsági szakemberek, a fiatalokkal foglalkozó közösségek és a fiatalok képviselői tekintették át a 2026-2027-es tanév feladatait, az együttműködés lehetőségeit és az ifjúsági munka aktuális kérdéseit. Varga Tamás alpolgármester hangsúlyozta, hogy az ifjúsági feladatellátás önként vállalt önkormányzati feladat. Mint mondta, a területen dolgozók gyakran erőn felül teljesítenek, munkájukhoz pedig nagyfokú elhivatottságra van szükség. Hozzátette, a civil szervezetek és az intézmények szakembereinek munkája akkor lehet igazán eredményes, ha szoros együttműködésben dolgoznak. Ennek fontos része az a kapcsolati háló, amelynek egyik jó alkalma a tanévindító szakmai fórum. Zsótér Mária, a Táliber közösségfejlesztő alapítvány elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Békés Csabai ifjúsági koncepció 2026-2031-ig fontos üzenete szerint a hatékony ifjúsági munkapartnerségben valósulhat meg. A fórum ezért nem csak az eddigi eredmények bemutatására, hanem a közös tervezésre is lehetőséget biztosított. Az elnök szerint a tanév kezdetén különösen fontos, hogy a résztvevők megismerjék egymást, új kapcsolatokat építsenek és közösen kezdjék meg az előttük álló tanévet. A találkozó végén a résztvevők interaktív gyakorlat keretében mutatkoztak be egymásnak, és közelebbről is megismerhették a városi ifjúsági munkaszereplőit.

0: Itt a II. Világháborúban elesett magyar katona földi maradványait tárták fel a Békés vármegyei Dombiratoson. A kutatás eredményéről a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó és hőskultusz igazgatósága számolt be. A hadisírgondozók saját kutatásaik alapján kezdték meg az 1944. szeptemberének végén Dombiratos környékén hősi halált halt magyar katonák felkutatását. Az 1948-ban és 1950-ben készült jelentések, valamint a korabeli sírhelyvázlatok szerint több magyar katonát jelöletlenül temettek el a település temetőjében. A szakemberek két egyenként mintegy egy méteres mélységben található tömegsírt azonosítottak. Az egyikben három, a másikban négy katona maradványaira bukkantak. A sírokból egyebek mellett M24 kézigránát, 31 M-típusú gyaloglási puskalőszer, gombok és személyes tárgyak kerültek elő. A veszélyesnek minősített robbanóanyagokat az MH első tűzszerész és folyamőr ezred járőre elszállította. A három fős tömegsírban megtalált katonák személyazonosságát sikerült megállapítani. A szakemberek Karácsony Gyula tartalékos honvéd, Dudoma János honvéd és Kovács József honvéd maradványait azonosították. A négy fős sírban három ismeretlen magyar katona mellett Mihalik Sándor őrvezető földi maradványait találták meg. A hadisír gondozó kutatásai alapján Gábor István honvéd tizedes is a tömegsírok egyikében nyugodhatott, maradványai azonban nem kerültek elő. A szakemberek szerint ennek oka lehet, hogy a dombiratosi temetőben 1945-ben sírfelnyitás történt, és hozzátartozói ekkor áthelyezhették a maradványait. A hősi halált halt magyar katonákat várhatóan 2026 őszén katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumei úti sírkert 52-es ősi parcellájában. Egészségtudatos programokkal várták a diákokat a nyári szünetben a gyulai tankerületi központ intézményei. A Légy egészséges, légy tudatos, légy egészségtudatos program keretében 9 köznevelési intézmény 11 telephelyén 19 tanulócsoport részvételével szerveztek napközis táborokat. A programokon összesen több mint 400 diák vett részt. A 2022-2023-as tanévben elindított kezdeményezés célja a tanulók testi, lelki és értelmi egészségének támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás fejlesztése. A program az egészség megőrzéssel kapcsolatos jó gyakorlatok bemutatására és megosztására is lehetőséget biztosít az iskolák számára. A projektben az élmény alapú tanulás kapott kiemelt szerepet. A tematikus foglalkozásokon a diákok játékos és interaktív formában sajátíthattak el új ismereteket, miközben az egészséget személyes, intézmény és közösségi értékként is megismerhették. A kezdeményezés emellett hozzájárult az egészségtudatos neveléshez, a személyiségfejlesztéshez, valamint az élmény alapú tanulási módszerek elterjesztéséhez a tankerület iskoláiban. A tematikus programokon a tanulók térítésmentesen vehettek részt július 6-a és 10-e, valamint július 13-a és 17-e között reggel 8 és délután 4 óra között. Újabb Békés Csabáról indult vízilabdázó kerülhet a hazai élvonalba. A csabai csirkefogók vízilabda klub utánpótlásában folyó eredményes munkát is jelzi, hogy egyre több egykori Békés Csabai játékos jut el a felnőtt OB egyig. A 19 éves Komlódi Marcell 13 esztendővel ezelőtt még kisgyermekként Békés Csabán sajátított el az úszás, majd a vízilabda alapjait. A kapás szélsőként játszó fiatal jelenleg a Szegedi Vízilabda Egyesület és a Szegedi Vízi Póló Suli játékosa. A Szegedi Klub tájékoztatása szerint Komlódi Marcell a 2026-2027-es idényt már a Szegedi Vízilabda Egyesület felnőtt csapatának teljes értékű tagjaként kezdi meg. A klub közlése szerint a játékos a serdülő és ifjúsági korosztályban fejlődött, az utánpótlás évek lezárulta után pedig a felnőtt OB1-ben folytatja pályafutását. A fiatal vízilabdázó sikere nem csak Szegeden, hanem Békés Csabán is elismerésre adhat okot, hiszen újabb a Vihasarki megye székhelyen nevelkedett tehetség jutott el a sportág legmagasabb hazai osztályáig. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Főnök, megyünk a vásárba?
5: Milyen vásárba, Micike?
4: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
3: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
6: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az Európai Bizottság szerint a magyar hatóságok felelőssége a Vasvár megyei azbeszt szennyezés kármentesítése és a védelmi intézkedések meghozatala. A testület a szombathelyi helyzet súlyosságára figyelmeztető nemzetközi nyílt levélre válaszolva közölte, hogy az uniós szabályok betartása a nemzeti hatóságok feladata. Bár a kormány korábban 3 milliárd forintos alapot jelentett be a 12 kilométernyi érintett útszakasz leaszfaltozására, a végrehajtási utasítás hiánya miatt az önkormányzatok egyelőre nem tudják megkezdeni a munkálatokat. A CETL Debrecen vizsgálja a 9 dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását, miközben szigorítja a munkavédelmi szabályokat. A hatóságok a vizsgálatok lezárásáig felfüggesztették a berendezések üzembe helyezését 3 üzemben, valamint környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra. A debreceni cellagyárban a tesztgyártást előkészítő munkálatok közben észlelték a hiányosságokat, amelyeket a cég tájékoztatása szerint már orvosoltak. 8 hónapig tartó javulás után augusztusban megtört a bizalom az új kormány iránt a GKI legfrissebb felmérése szerint. A fogyasztói és az üzleti bizalmi index is csaknem 4 ponttal esett vissza a júliusi 4,5 éves csúcspont után. A lakosság és a vállalkozások körében a legnagyobb mértékben az ország következő egyéves gazdasági helyzetének megítélése gyengült. Az Európai Bizottság 2031-ig tette közzé az óraátállítások hivatalos dátumait, miután a tagállamok nem tudtak megállapodni a rendszer eltörléséről. A döntés értelmében idén ősszel október 25-én térünk át a téli időszámításra, a gyakorlat pedig a megszokott rendben folytatódik tovább. Az évi kétszeri óraátállítás mindaddig érvényben marad, amíg az Európai Unió nem fogad el egy új kivezetésről szóló jogszabályt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés-megye kedvenc rádiójában indul a kívánságműsor, üdv a fedélzeten. Hozom a jó zenéket és az érdekességeket a mai nappal kapcsolatosan. Indul a kívánságműsor, szép délutánt!

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csoba Rádió.
2: Ez a Csoba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és már is hozok egy üzenetet a Csoba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, barátnőmet, Máriát szeretném a születésnapján köszönteni. Hát, hogyha egy picit feldobjuk a kedvét, mostában nagyon el van szontyolodva. Barátnője Erika írta nekünk az üzenetet. Na hát remélem a most érkező dalunk az némi vidámságra adhat okot, és az üzenet mellé ezt már csatolom is. Boldog születésnapot kívánunk mi is.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor. Ennek sorait zárom a rögtön érkező dalunkkal, illetve a mai névnapos köszöntéseinkkel. Az Erikáknak és a Belláknak nagyon boldog névnapot mára. Ennyi volt már a kívánság műsor, de itt vagyok a folytatásban is önnel. Kellemes délutánt!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a mai naphoz köthető események közül. 1896 eme napján például ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat, ekkor 78-ban pedig Miskolcon árvíz pusztított. Ez volt a visszatekintésünk a múltba, én pedig csak előre tekintek a következő órába. Délután 2-ig rádiózhatunk együtt, szép délutánt!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Hogyha a munka közben, hogyha pedig az otthoni dolgok közben, akkor akközben hozzuk a jó zenéket és a kitartás ígéretét, meg annyi jó zenékkel és érdekességekkel rádiózunk együtt ebben a 60 percben is.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor. Békés Csabai Városháza, ma vele foglalkozunk. A szecessziós stílusú épületet, a Békés Csabai Városházát 1871-ben adták át, és ma is a város közigazgatási központja, homlokzatát pedig Locz Károly freskói díszítik. Ezzel a kis pillanattal idéztük egy városi pontunkat és pillanatunkat, a folytatásban pedig egy jó zene ismételten nálunk.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsorszól, és ér is egyben a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Holnap is jövök, további szép napot!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Meteorológiai értelemben ma van a nyár utolsó napja, gyakorlatilag pedig erről szó sincs. Augusztus 31-én 2:00 szeretettel köszöntök mindenkit. Én Debreceni Ilona vagyok, ez pedig a Csaba, és már most szólok, hogy erre a délutánra 2 világnap jutott, az egyik a szabadba visz minket, a másiknak pedig a szerelemhez van köze. És szeretném, hogyha együtt sétálnánk, kószálnánk a Nagykörúton, mert ugye a budapesti Nagykörútnak augusztus 31-én van a születésnapja. Persze az ünnepelteket is felköszöntjük és hallgatjuk együtt a sok-sok jó zenét. Velük kívánok kellemes kikapcsolódást!

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben. Jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Kellemes szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ünnepelnek. A szülinaposok együtt ünnepelhetnek Richard Gere-rel. Ő azt mondta, megöregettem, de a szívem az még mindig fiatal. Legbelül sosem változik a korunk. Tudd, te magad vagy a legtökéletesebb kor. Mindenkinek, aki ma született, boldog születésnapot kívánunk, és Isten éltesse az Erikákat és a Bellákat. A névelemzők szerint, aki a Bella nevet viseli, annak számára nagyon fontos az érzelmi biztonság, az Erika név viselői pedig igen nagy felelősségtudattal és nagyszerű üzleti érzékkel rendelkeznek. Drága Erikák és Bellák, sok-sok boldogságot kívánunk!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek a legjobb válogatásban, ez a Csaba 88.9-en. Augusztus 31-e van, 1896-ot írtak, ünnepélyes keretek között átadták a Nagykörutat Budapesten. Tudjuk, a Nagykörút Budapest belvárosának egyik legfontosabb útvonala. Érdekesség, hogy pesti szakasza a Duna természetes mellékágának folyómedre mentén épült ki, tehát a klasszikus értelemben vett tervezője nincs. Szélessége mindvégig 38 méter, több mint 4 kilométeren át. Virtuálisan ma is végig sétálhatunk rajta. És persze sétaközben szóljanak a legjobb dalok.

0: is.
1: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
7: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
9: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
10: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ezen a kellemes nyári napon is a kedvenceket húzzuk. Szép napot mindenkinek, augusztus 31-e van. Ma van az Étkezz a Szabadban világnap. E nap középpontjában természetesen az étkezés, azaz a jó ételek, a friss levegő és a barátok állnak. Vegyük a hozzávalókat, vigyük ki a parkba, vagy az erkére, vagy egy teraszra. Lényeg az, hogy a szabad ég alatt legyünk, és együnk, mindezt együtt. Háttérben pedig duruzsoljanak kedvenceink.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. 88.9 Csaba Békés megye kedvenc rádiója. Mindjárt a kedvencekkel folytatjuk. Augusztus 31-e van, a házasság közvetítők napja. Mert hát van olyan, hogy ámor nyila betalál csak úgy, ám az is előfordul, hogy ámornak egy kicsit segíteni kell. És ilyenkor jönnek a házasság közvetítők, vagy párkeresést segítők. Azok, akik észrevesznek apró jeleket, azonos tulajdonságokat, rezdüléseket, és nagyon diszkréten illesztik össze az összeillőket. Rájuk emeljük ma poharunkat. Na meg a sok-sok előadóra, aki még ránk vár.

0: Ez a Csaba.
1: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Következik egy pályázati felhívás. A Munkácsy Mihály Múzeum 2026 őszén ismét megrendezi a sokak által kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő Torta Mustra című torta és sütemény kiállítását. Idén hagyomány modern köntösben tematikával hirdetik meg a kapcsolódó pályázatot cukrászok, cukrásztanulók és sütni szerető amatőrök számára. 9 különböző kategóriában. A pályázati felhívásra 2026. szeptember 30-áig várják a nevezéseket. A pályázati feltételekről, a felhívásról és a nevezési lapról további részleteket a munkacsi.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint az új tanévnek még a régi struktúrában vágnak neki az iskolák, ám a Klebelsberg központ átalakításával a tankerületi rendszer is változhat. Totyik Tamás kifejtette, hogy a jogszabályi módosítások nagyobb önállóságot adnak a tanároknak és az intézményeknek, de a fenntartói feladatok tisztázása még várat magára. Az elnök hangsúlyozta, ha az önkormányzatok visszaveszik az iskolák üzemeltetését, az akár egyes tankerületek megszűnéséhez is vezethet. Irány néven indít közéleti beszélgetés és fesztivál sorozatot Jámbor András a magyar baloldal szellemi újjáépítése érdekében. A független képviselő bejelentése szerint nem pártalapításról van szó, hanem egy olyan közösségi tér megteremtéséről, ahol a résztvevők a klímaválságtól a lakhatási problémákig vitathatják meg a legégetőbb társadalmi kérdéseket. A havonta jelentkező vitaestekből, három egésznapos rendezvényből és nyári fesztiválból álló programsorozat augusztus 27-én indult az energiaválságról szóló pódiumbeszélgetéssel. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgáló bizottság. Az ülésen 10 fő témakört választottak ki, köztük az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügyét, az intézményi bántalmazást, valamint a szakemberek mentális támogatását. A bizottság szeptember első hetében dönt a témák sorrendjéről és a meghívandó szakértők személyéről. Szeptember 12-én rendezik meg a hagyományos köcsei találkozót, ahol beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény beszédei zárt körűek lesznek, a 2004 óta évente megrendezett találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió. A tegnap is a kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak négy után is. Az utolsó augusztusi délutánon a Nagykörút történelmét elevenítjük majd fel. Hogyan született, milyen részekből kapcsolódott össze, és egyáltalán miért? Emellett pedig Richard Gere gondolatát is megosztom, hiszen neki ma van a születésnapja. De szerintem ne csak ő ünnepeljen, ünnepeljük együtt a nyarat, az augusztust, mert ma még lehet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Lerecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Holnap iradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, aztán napközben sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős északnyugati-nyugati széllel. Hajnalban 20, még holnap délután 31 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
5: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
4: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
2: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ilyen legjobb zenéi, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol ismét a konyhába invitálok mindenkit. Érika Szilva, és még elvétve van Sárga Barack is. És hogyha van, akkor miért ne használnánk, és miért ne fogyasztanánk? Például gombócban. Járjunk utána, hogy hogyan lesz tökéletes a gombóc. Én most olyan megmondó ember leszek, akinek még igazából egyedül sosem sikerült ez az étel, éppen ezért újra és újra utána járok annak, hogy hogyan is kellene. Állítólag létezik C-típusú burgonya. Ez szétfővő, magas keményítő tartalmú. Egy praktika szerint héjában kell megfőzni a krumplit, akkor nem szívja meg magát vízzel. És fontos, hogy a krumplit még forrón azonnal törjük át. Viszont begyúrni már csak akkor szabad a tésztát, amikor a krumpli teljes mértékben kihűlt. Hogyha melegen gyúrjuk össze a liszttel, akkor a tészta nyúlós, ragacsos, azaz gumis lesz, és rengeteg plusz lisztet fog felvenni, amitől meg majd megkeményedik a tészta. Szóval, hogyha kihűlt a krumpli, akkor csak annyi lisztet adjunk hozzá, amennyit feltétlenül felvesz. Ez általában a krumpli súlyának az egyharmada. És hogyha a tésztába teszünk egy evőkanál sertészsírt vagy vajat, akkor a tészta omlós lesz. És még valami, nem szabad túlgyúrni. Csak addig dolgozzuk össze, amíg összeáll. A túlgyúrt tészta rágóssá válik. Annyi okosságot olvastam, hogy újra meg fogom próbálni. Előre is köszönöm, hogyha valaki szurkol nekem. Most szurkoljunk a kedvenceknek együtt, hiszen őket hozzuk.

0: támogatója, a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Csaba.

0: Szép nyári délutánt, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Mindjárt a legjobb zenékkel folytatjuk, de újra belepillantunk a kalendáriumba. Ma már meséltem a nagykörútról. 1896-ban augusztus 31-én adták át ünnepélyesen a budapesti nagykörutat. Ám 26 évvel korábban az akkori pesti Lipót, Teréz, József és Ferencvárost még semmi, de semmi nem kötötte össze. Önálló városok voltak, egymáshoz nagyon közel. A leírások szerint a mocsaras város árkot a kertesházakon, disznóólakon, gazdasági épületeken átvágva körúttá alakították, és gombamód nőttek ki a földből a bérházak, az első szállodák, a Népszínház és a New York palota. 250 szedetvedett épületet bontottak le, a helyükre pedig 10-szer akkorákat építettek. A körút alatt húzódó vízvezetékek pedig lehetővé tették, hogy komfortos lakások várják a beköltözőket. A terv és az átadás között 26 év telt el. Ennyi multidézés után térjünk vissza a kedvencek közé. Továbbra is nyárias hangulatban.
1: Ez a Csaba Rádió.

Az utolsó nyári hónap utolsó napján eddig tartott közös műszakunk, holnap már szeptemberre ébredünk, de a mai nap még az augusztusé, Richard Gere születésnapjáé. Az ő idézetével búcsúzom, rengeteg hibát követünk el, de az élet kulcsa az, hogy tanuljunk ezekből. Kívánom, hogy így legyen, és azt is kívánom, hogy teljen kellemesen a nap hátra lévő része, ha csak lehet a kedvencek társaságában. Viszont hallásra!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A tervezetnek még a felét sem érte el az idei gazdasági növekedés az előző kormány hiteltelen költségvetési politikája miatt. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, hogy a hiányt a pazarló kiadások leállításával már sikerült 7,5%-ra csökkenteni. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a kormány visszavezeti a kotásadózást, és 2030 végére teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Dokumentumok bizonyítják, hogy a korábbi kormánypárt hozzáférhetett a Gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy a kormányzati szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti megállapodás értelmében a párt aktivistái személyesen kereshették fel a 78 év feletti érintetteket. A minisztérium azonnali hatállyal felmondta a szerződést és teljes körű auditot rendelt el az esetleges adatvédelmi visszaélések feltárására. Közérdekű bejelentést tett a Fidesz a közbeszerzési hatóságnál az augusztus 20-ai rendezvény megrendezése miatt. Szűcs Gábor képviselő felszólalásában a tender körüli gyanús körülményeket részletezte, és a kormányülésekről készült hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát követelte. Magyar Péter miniszterelnök válaszában közölte, hogy az idei ünnepség negyed annyiba került, és a kifogások felmerülése után a belügyminisztérium azonnal belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintő visszaélések miatt tett eddig 21 feljelentést a kormány. Az átvilágítások során feltárt ügyeket és a már megindult nyomozásokat az átlátható.kormány.hu címen indított új, folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a vizsgálat alatt álló gyanús pénzmozgások több mint felét az Exim Bank korábbi ügyei teszik ki.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Kevermesen a Batthyány úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a Gyulafurca összekötő úton pedig vasútjátárót építenek. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Eljött ez a mai nap is, augusztus utolsó napja, augusztus 31-e hétfő van. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon a Bellák és az Erikák ünneplik névnapjukat. A Bella női név több nyelvben előfordul, mint a Bella végű nevek önállósult beceneve, ezen kívül az olaszban és a spanyolban önálló jelentése is van, szép. Az Erika női név az Erik férfi név női párja, gyakran tévesen azonosítják az Erika, vagyis Hanga növénynévvel. Boldog névnapot kívánunk nekik! Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 31-e hétfő van. 29 évvel ezelőtt hunyt el Lady Diana, Walesi hercegné, Károly herceg első felesége. A balesetben Diana mellett életét vesztette a társa, Dodi Fade és a gépkocsi vezető is. Dianát a szívek hercegnőjeként is emlegették, nagylelkű jótékonysági munkája és embersége miatt. Két fia, Vilmos és Harry herceg, az édesanyjuk példáját követve viszik tovább a fontos társadalmi ügyeket. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, jönnek a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják augusztus 31-én hétfőn. 37. születésnapját ünnepli a mai napon Széki Attila, művész nevén Curtis, az egyik legismertebb magyar rapper, dalszövegíró és egykori profilabdarúgó. Karrierje során az Újpest FC csatára volt, majd sérülései és zenei ambíciói miatt a rappelés felé fordult, ahol a Majkával közös formációval, illetve szóló előadóként is országos sikereket ért el. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyek, urak, a születésnap ünneplése mellé is érkezik pár nagyszerű dal. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Jó.
1: Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 31-e hétfő van, 77. születésnapját ünnepli a mai napon Richard Gere, Golden Globe díjas amerikai színész és humanitárius aktivista, Hollywood egyik legmeghatározóbb romantikus és drámai férfi főszereplője. Az 1970-es években kezdte karrierjét, majd a globális hírnevet az 1980-as és 1990-es évek kassza sikereivel alapozta meg. Karrierje mellett közismert buddhista hite, valamint Tibet függetlenségének és az emberi jogoknak a következetes támogatása. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 31-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Intézkedéseket kezdeményeztek az Adi utcai társasháznál. Közösen készültek az új tanévre a Békés Csabai ifjúsági szakemberek. 7 magyar katona földi maradványait tárták fel dombiratoson. Több mint 400 diák vehetett részt egészségtudatos táborokban. Több a lakosságot érintő ügyben is intézkedéseket kezdeményeztek a békési Adi utca 6 szám alatti társasháznál. A közvilágítás, a rágcsálóirtás, a zöld területek kezelése, a parkolás és a rendészet kérdéseiről Mucsi András önkormányzati képviselő számolt be közösségi oldalán. A képviselő szerint a július végi lakossági fórumon felvetett problémák rendezése érdekében már több lépés is történt. A feladatokról Nánási Lászlóval, a BKS Kft. Ügyvezetőivel is egyeztettek. A parkolással és a rendészettel kapcsolatban jelenleg felmérik az illegálisan parkoló járműveket, emellett dolgoznak a szabálytalanul elhelyezett autók elszállításának jogi lehetőségein. A járművezetőket arra kérik, hogy a hulladékszállítási napokon hagyják szabadon a kukák környékét és tartsák tiszteletben a mozgáskorlátozottak számára kijelölt parkolóhelyeket. Ezek útburkolati jeleit a jobb láthatóság érdekében újra festik. A közvilágítás fejlesztése is napirenden van, rendezik a társasház előtti hulladék tárolók környezetét, a több északi végére pedig új ledes lámpatestet helyeznek ki. Emellett jelezték az MVM felé, hogy az Adi utca 6 szám előtti közvilágítás fényereje nem megfelelő, ezért a szükséges infrastruktúra kiépítését is szorgalmazzák. A rágcsáló probléma felszámolása érdekében az alföldvíz szakembereivel is felvették a kapcsolatot. A lakossági kérések alapján pedig a problémát okozó fákat szakszerűen visszavágják, illetve szükséges esetén kivágják. Mucsi András arra is felhívta a figyelmet, hogy több olyan észrevétel is érkezett, amelyek megoldása már a társasház hatáskörébe tartozik. Ezekben az ügyekben a szükséges intézkedések megtételét közvetlenül a közös képviselőnél kezdeményezték. A képviselő bízik abban, hogy az együttműködés eredményeként rendezettebbé válik a társasház és környezetének állapota. Tanévindító szakmai fórumot rendezett csütörtök délután Békés Csaba önkormányzata és a Táliber közösségfejlesztő alapítvány a Körösök Völgye látogatóközpontban. A városban 2015 óta hagyomány, hogy a tanév kezdetén találkoznak azok a szakemberek, intézmények és szervezetek, amelyek a helyi fiatalokért dolgoznak. A rendezvényen az önkormányzat, a városi intézmények, civil szervezetek, ifjúsági szakemberek, a fiatalokkal foglalkozó közösségek és a fiatalok képviselői tekintették át a 2026-2027-es tanév feladatait, az együttműködés lehetőségeit és az ifjúsági munka aktuális kérdéseit. Varga Tamás alpolgármester hangsúlyozta, hogy az ifjúsági feladatellátás önként vállalt önkormányzati feladat. Mint mondta, a területen dolgozók gyakran erőn felül teljesítenek, munkájukhoz pedig nagyfokú elhivatottságra van szükség. Hozzátette, a civil szervezetek és az intézmények szakembereinek munkája akkor lehet igazán eredményes, ha szoros együttműködésben dolgoznak. Ennek fontos része az a kapcsolati háló, amelynek egyik jó alkalma a tanévindító szakmai fórum. Zsótér Mária, a Táliber közösségfejlesztő alapítvány elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a Békés Csabai ifjúsági koncepció 2026-2031 egyik fontos üzenete szerint a hatékony ifjúsági munka partnerségben valósulhat meg. A fórum ezért nem csak az eddigi eredmények bemutatására, hanem a közös tervezésre is lehetőséget biztosított. Az elnök szerint a tanév kezdetén különösen fontos, hogy a résztvevők megismerjék egymást, új kapcsolatokat építsenek és közösen kezdjék meg az előttük álló tanévet. A találkozó végén a résztvevők interaktív gyakorlat keretében mutatkoztak be egymásnak, és közelebbről is megismerhették a városi ifjúsági munka szereplőit.

0: Hét a II. Világháborúban elesett magyar katona földi maradványait tárták fel a Békésvár megyei Dombiratoson. A kutatás eredményéről a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó és hőskultusz igazgatósága számolt be. A hadisírgondozók saját kutatásaik alapján kezdték meg az 1944. szeptemberének végén Dombiratos környékén hősi halált halt magyar katonák felkutatását. Az 1948-ban és 1950-ben készült jelentések, valamint a korabeli sírhelyvázlatok szerint több magyar katonát jelöletlenül temettek el a település temetőjében. A szakemberek két egyenként mintegy egy méteres mélységben található tömegsírt azonosítottak. Az egyikben három, a másikban négy katona maradványaira bukkantak. A sírokból egyebek mellett M24 kézigránát, 31 M-típusú gyaloglási puskalőszer, gombok és személyes tárgyak kerültek elő. A veszélyesnek minősített robbanóanyagokat az MH első tűzszerész és folyamőrezred járőre elszállította. A három fős tömegsírban megtalált katonák személyazonosságát sikerült megállapítani. A szakemberek Karácsony Gyula tartalékos honvéd, Dudoma János honvéd és Kovács József honvéd maradványait azonosították. A négy fős sírban három ismeretlen magyar katona mellett Mihalik Sándor őrvezető földi maradványait találták meg. A hadisír gondozó kutatásai alapján Gábor István honvéd tizedes is a tömegsírok egyikében nyugodhatott, maradványai azonban nem kerültek elő. A szakemberek szerint ennek oka lehet, hogy a dombiratosi temetőben 1945-ben sírfelnyitás történt, és hozzátartozói ekkor áthelyezhették a maradványait. A hősi halált halt magyar katonákat várhatóan 2026 őszén katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájában. Egészségtudatos programokkal várták a diákokat a nyári szünetben a gyulai tankerületi központi intézményei. A Légy Egészséges, Légy Tudatos, Légy Egészségtudatos program keretében 9 köznevelési intézmény 11 telephelyén 19 tanulócsoport részvételével szerveztek napközis táborokat. A programokon összesen több mint 400 diák vett részt. A 2022-2023-as tanévben elindított kezdeményezés célja a tanulók testi, lelki és értelmi egészségének támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás fejlesztése. A program az egészség megőrzéssel kapcsolatos jó gyakorlatok bemutatására és megosztására is lehetőséget biztosít az iskolák számára. A projektben az élményalapú tanulás kapott kiemelt szerepet. A tematikus foglalkozásokon a diákok játékos és interaktív formában sajátíthattak el új ismereteket, miközben az egészséget személyes, intézmény és közösségi értékként is megismerhették. A kezdeményezés emellett hozzájárult az egészségtudatos neveléshez, a személyiségfejlesztéshez, valamint az élményalapú tanulási módszerek elterjesztéséhez a tankerület iskoláiban. A tematikus programokon a tanulók térítésmentesen vehettek részt július 6-a és 10-e, valamint július 13-a és 17-e között reggel 8 és délután 4 óra között. Újabb Békés Csabáról indult vízilabdázó kerülhet a hazai élvonalba. A csabai csirkefogók vízilabda klub utánpótlásában folyó eredményes munkát is jelzi, hogy egyre több egykori Békés Csabai játékos jut el a felnőtt OB1-ig. A 19 éves Komlódi Marcell 13 esztendővel ezelőtt még kisgyermekként Békés Csabán sajátított el az úszás, majd a vízilabda alapjait. A kapás szélsőként játszó fiatal jelenleg a Szegedi Vízilabda Egyesület és a Szegedi Vízi Póló Suli játékosa. A Szegedi Klub tájékoztatása szerint Komlódi Marcell a 2026-2027-es idényt már a Szegedi Vízilabda Egyesület felnőtt csapatának teljes értékű tagjaként kezdi meg. A klub közlése szerint a játékos a serdülő és ifjúsági korosztályban fejlődött, az utánpótlás évek lezárulta után pedig a felnőtt OB1-ben folytatja pályafutását. A fiatal vízilabdázó sikere nem csak Szegeden, hanem Békés Csabán is elismerésre adhat okot, hiszen újabb, a Vihasarki megye székhelyen nevelkedett tehetség jutott el a sportág legmagasabb hazai osztályáig. Önök a Békés Csabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba. Ez a...

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Augusztus 30-a vasárnap van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon ünnepli 41. születésnapját Risto Véva, olimpiai bajnok magyar úszónő, aki a 2012-es londoni ötkarikás játékokon ért fel a csúcsra a 10 kilométeres nyílt vízi úszás megnyerésével. Pályafutása során összesen 58 felnőtt országos bajnoki címet szerzett, emellett háromszoros világbajnoki és hétszeres Európa bajnoki ezüstérmes. Pályafutása rendkívül egyedi, 2005-ben fiatalon visszavonult a medencéből és versenyzéstől, majd sikeres visszatérése után nyílt vízen ért el történelmi sikert. A profi sporttól véglegesen 2017-ben köszönt el. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A születésnap ünneplése mellé pedig jöjjön pár nagyszerű dal, kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ahó, nagyon szép estét mindenkinek. Remélem, kellemesen fogjuk együtt tölteni, mint mindig. Ezúttal és a következő néhány órát, jó estét, jó rádiózást. Én Hászalai Balázs vagyok, és már indítom is az első kedvencünket.

0: Rádió.
1: Ezúttal Wagner Emil oldalán tűnik fel Orsovai rendi közös daluk címe Éjjel bátor. Az alkotás személyes és őszinte szövegvilága egy mentális kihívásokat megéneklő, mégis fülbe mászó dallammal párosul. Wagner Emilt énekes dalszerzőként lehetett megismerni, saját szerzeményein keresztül mesél személyes élményeiről. Akusztikus alapú popzenéje egyszer intim és közérthető. Első albuma után most jön majd a következő. Nagy lemeze Veszítsen a múlt címmel, ezen szerepel majd az Orsovai Renivel közös újdonság.
2: Még itt vagy bennem, dühöttem, vársz

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Borzasztó állapotok uralkodnak csapadék hiány tekintetében, egyre alacsonyabb a talajvíz szintje, még annál is, amennyire meddig volt. Országszerte jellemző most már ez, az ország nagy részén kritikus a helyzet, és folyamatosan csökken a talajvíz. Az elmúlt 5 évben a csapadék hiány országos átlagban már megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein ez az érték 900 mm felett van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik. Hát ezt látjuk is ugye a földeken, a vízügyi főigazgatóság tájékoztatása szerint pedig itt megyénkben is nagyon nagy baj van. Az elmúlt egy hétben nagyjából 5-6 cm csökkent megint a talajvíz szint, de hát ezt már szinte észre sem lehet venni. Az adatok azt mutatják, hogy az elrendelt fokozat már rendkívüli a vízügyi főigazgatóság szerint a térségben.

0: ez a Csaba.
1: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk, igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok, remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni, jó rádiózást hozzá!

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Legendás George Michael Jackie került kalapács alá. Több mint 176 ezer fontért kelt el a zenész ikonikus Bird Jackie egy brit árverésem. A fekete színű cuccot az énekes a Face című dal klipjében viselte még 87-ben, később aztán a turnén is feltűnt benne. A különleges ruhadarab eredetileg mindössze 290 fontba került, tehát ahhoz képest most jó drágán sikerült megszabadulni tőle. Egy rajongó szerezte meg, aki az Egyesült Királyságban fogja tartani a relikviát. A klip amúgy George Michael egyik legismertebb korszakát idézi, amikor a Wham után szóló előadóként is világsztárrá vált.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a vége lassan a nyárnak, bár ezt az időjárás még nem mutatja, viszont a naptár annál inkább, holnap már elseje, és hát ilyenkor a nyár végén, illetve szeptember elején meg szokott kezdődni a gímszarvasok párzási időszaka, és hát a szarvasbőgés is felcsendül a nagyobb erdőkben, itt a Kárpát-medencében. Ez a gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat minden esztendőben, a vadak viselkedése ugyanis kiszámíthatatlanná válik, gyakran még a közutakra is kitévednek ilyenkor, úgyhogy az egész ország területén érdemes jóval óvatosabban közlekedni, főleg azokon a helyeken, ahol a szakemberek ezt külön jelzik a gímszarvasok miatt.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Folytatjuk a kedvenceitekkel most rögtön, még egy órát elindítok a hétfő esténkből. Bőven van hátra ebben jó néhány kellemes dal. Sok-sok új és régi slágerén Hászalai Balázs vagyok. Hello ismét! Töltsük együtt ezt a maradék kis időt a hétfő estéből.

0: Ez.
1: Ez a Csaba.
2: Még nem készül nyugdíjba Sting. A Police legendás frontembere egy friss interjúban azt mondta, ez ágában sincs visszavonulni, mert egyszerűen szeret dolgozni. A 71 éves zenész jelenleg a Last Ship című musical körül tevékenykedik. Ennek nem csak zenéjét és dalszövegeit írta, hanem színészként is szerepel benne. A darabot saját gyermekkora és az angliai hajógyárak világa ihlette. Sting szerint a popkarrier fontos része az életének, de nem szeretné, ha kizárólag a fiatalkori sikerei határoznák meg. Ezért addig marad aktív, amíg csak képes rá.

0: Rádió.
1: A lelkünket gyógyítja Marianne's vadonat új dala. Ezt állítja maga az előadó a friss megjelenésről. Az elmodozó néhány hete érkezett, és a fiatal zenész rajongóinak egyik eddigi legnagyobb kedvence lett. A korábban a bohóc karakteréről megismert Bakos Kristóf, azaz Marianne's ontja magából a slágereket, és figyelemre méltó mennyi.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A hét első napját zárjuk le, a kedvenceket itt hagyom azért nektek éjszakára is, holnap pedig a szokott időben este játszom majd ezeket. Remélem, hogy kedden is találkozunk. Most éjszakára kívánok nektek jó pihenést, Hászalai Balázst hallottátok.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Alkoholmentes minifesztivállal indították a tanévet a fiataloknak Békés Csabán. Lopott bankkártyákkal vásárolt és lebukott egy magyarbán hegyesi férfi. Megújul a gyulai vasútállomás, jövő tavaszra készülhet el a beruházás. Szeptemberre elkészül a zöld pázsi téri pumpapálya Szarvason. Már is mondom a részleteket. Alkoholmentes ifjúsági minifesztivállal és kreatív programokkal várták a fiatalokat csütörtökön a Békéscsabai Széchenyi Ligetben. A Tiszta Fejjel Szabadon elnevezésű rendezvény célja az volt, hogy a prevenciót élményszerű közösségi programokon keresztül vigye közelebb a fiatalokhoz. A programot a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány szervezte, a Békésvár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya által koordinált biztonságos bulizás kezdeményezés részeként. A rendezvény elsősorban a 19 éves korosztályt szólította meg, a központi kérdése pedig így hangzott: mit ad neked az élet, amit semmilyen szer nem tud? Zsótér Mária, az alapítvány elnöke elmondta, hogy a programot könnyed tanévnyitó, nyárzáró eseménynek szánták. A szervezők gofrisütéssel, kötetlen beszélgetésekkel és kreatív foglalkozásokkal készültek, az est során pedig egy békéscsabai diákok által készített filmet is levetítettek. A rendezvény hátterében a rendőrség biztonságos bulizás című pályázata áll. Bátkai Miklós címzetes rendőr alezredes, a bűnmegelőzési osztály kiemelt főeladója elmondta, hogy a rendőrség a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz benyújtott pályázata támogatást kapott. Úgy fogalmazott, a cél az volt, hogy a pályázók alkoholmentes és biztonságos rendezvényt valósítsanak meg, és az ifjúságvédelem, drogprevenció, valamint a kiberbiztonság témáin kreatívan, élményszerűen dolgozzák fel. A program a tiltásáért a közösségi élményekre, a kreativitásra és az aktív részvételre épített. A fiatalok olyan alternatívákkal találkoztak, amelyek megmutatták, hogy a szórakozás alkohol nélkül is lehet tartalmas. A rendezvény egyben a tanévkezdés előtti közös ráhangolódást is szolgálta, a szervezők pedig már az új tanév közösségi programjaira készülnek. Három lopott bankkártyát találtak a rendőrök annál a magyar bánhegyesi férfinél, akit augusztus 27-én vett őrizetbe a mezőkovácsházi rendőrkapitányság. A gyanú szerint közel 60 ezer forintot költött el más számlájáról, mielőtt a károsult és a hatóságok megállították. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi három bankkártyával érkezett Békéscsabára, az egyik már lejárt, a másikat korábban letiltották, a harmadikat viszont tudta használni. Több üzletet is felkeresett a megyeszékhelyen, és összesen csak nem 60 ezer forint értékben vásárolt az idegen számla terhére. A kártya tulajdonosa közben folyamatosan kapta a banki SMS értesítéseket a tranzakciókról. Amikor megérkezett az utolsó üzenet, azonnal értesítette a rendőrséget, majd a megjelölt békéscsabai üzlethez sietett, ahol sikerült feltartóztatni a kártyájával fizető férfit. A gyanúsított a helyszínen visszaadta a kártyát, de tagadta a lopást annak ellenére, hogy korábban már indult ellene eljárás kártyás csalások miatt. A rendőrség vizsgálja, hogyan kerülhet

bankkártyák a férfihoz. A tulajdonos elmondta, hogy a fizetőeszközt a gépkocsijában hagyta, és bár úgy emlékezett, bezárta az autót, a lopás után valószínűsítette, hogy a jármű mégis nyitva maradhatott. A férfit őrizetbe vették, az ügyben információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és lopás miatt folyik eljárás. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság felhívja a gépjármű és a bankkártya tulajdonosok figyelmét a legfontosabb biztonsági szabályokra.

0: Közel 100 lendő 9-es vett részt a BST Czvak József Technikum és Szakképzőiskola közismert nevén a Keri idegi gólyatáborában. A kétnapos program célja az volt, hogy a fiatalok az első tanítási nap előtt már ismerős arcokkal oldott hangulatban léphessenek be az iskola kapuján. Az elmúlt két napban a Csaba Park és Békés Csaba több ismert helyszíne is megtelt a gólyákkal. 7 osztály csaknem 100 új diákja ismerkedett egymással, tanáraival és az iskolai környezettel. A programok már az első napon lendületesen indultak, a diákok vízre szálltak és az élővíz csatornán kenuzva tehették próbára csapat szellemüket, miközben városszerte interaktív feladatok várták őket. Az éjszakát a kollégiumban töltötték, a második napot pedig hagyományosan a Csaba Parkban kezdték, ahol a kalandpark játékai adtak lehetőséget az aktivitásra. Szabonné Csendes Ildikó, az iskola oktatója és a Czvak Alapítvány elnöke elmondta, hogy már 5 éve szerveznek gólyatábort a lendő 9-eseknek. A cél az, hogy a gyerekek megismerjék egymást, tanáraikat és helyszíneiket, a kollégák által készített közös étkezések pedig családias hangulatot teremtenek. A mai gólyatáborok szellemisége már eltér a korábbi évtizedek hagyományaitól, a korábbi felsőbb évesek által szervezett, sokszor szigorú beavatások helyett ma a pozitív élményekre és a felhőtlen kikapcsolódásra helyezik a hangsúlyt. Az oktató kiemelte, a mai oktatási rendszer és a gyerekek is mások, ezért a táborok célja elsősorban az, hogy a diákok jól érezzék magukat, ilyen például a kora reggeli tornát sem erőltették. A táborban Békés Csabai és vidéki kollégiumi elhelyezésre készülő diákok egyaránt részt vettek, több osztály pedig szinte teljes létszámmal képviseltette magát. A megkérdezett gólyák egyöntetően az új élményeket és az ismerkedési lehetőségeket emelték ki, sokan pedig úgy vélik, könnyebb a tanévkezdés, ha előtte már találkozhatnak lendő osztálytársaikkal és tanáraikkal. A tapasztalatok szerint a tábori élmények jelentősen megkönnyítik az évkezdést. Az itt szövődött barátságok és a kötetlen tanár-diák találkozások révén a 9-esek szeptemberben már nem idegenként, hanem egy alakuló, összetartó közösség tagjaként vághatnak neki a következő 4 évnek. A közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid friss bejegyzésében számolt be a gyulai vasútállomás teljes körű felújításáról. Azt írta, a MÁV beruházásában zajló fejlesztés célja, hogy korszerűbb, komfortosabb és a mai utasigényekhez igazodó környezet fogadja az érkezőket. Közlése szerint megújulnak az épület utasforgalmi terei, javul az utaskiszolgálás színvonala és az állomás funkcionális rendje is korszerű elvárásokhoz igazodik. A felújítás részeként korszerű hangos utastájékoztató rendszer és időjárás álló információs táblák segítik majd a tájékozódást. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a modernizálás mellett az állomás történeti karakterének megőrzése is kiemelt szempont. A tervek szerint visszaállítják az épület eredeti magas tetős tömegét, így az állomás megőrizheti a régi építészeti jellegét. A fejlesztés egyik fontos eleme az akadálymentesítés, taktilis jelrendszer, akadálymentes rámpa és mosdó is készül, emellett az állomás két oldalán összesen 8 van kerékpár számára alakítanak ki fedett B+R tárolókat, támogatva a fenntartható közlekedést. Bejegyzése szerint a felújítás jövő tavaszra fejeződik be. Néhány nappal korábban dr. Görgényi Ernő Gyula polgármestere is beszámolt a munkálatokról. Ő kiemelte, hogy a vasútállomás épületén már jól látható, milyen kontúrt kap majd a visszaépített tetőszerkezet, amely a régi állapotot idézi. Jól halad a zöld Pázsit téri pumpapálya építése Szarvason, a tervek szerint már jövő héten befejeződnek az aszfaltozási munkák, a létesítmény pedig szeptemberben az Európai Mobilitási Héten avatják fel. A beruházás állásáról Hodálik Pál Szarvas polgármestere számolt be egy Facebook videóban. Elmondta, hogy a kivitelező időarányosan teljesít, így a munkálatok jó ütemben haladnak a zöld Pázsit téren. A következő fontos mérföldkő az aszfaltozás befejezése lesz, amely várhatóan már a jövő héten megtörténik. A polgármester közlése szerint a beruházás végső határideje szeptember 3. hete, vagyis az Európai Mobilitási Hét időszaka. Ekkor tartják a pumpapálya ünnepélyes átadását. A létesítmény új sportolási és kikapcsolódási lehetőséget kínálhat a szarvasiaknak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Köröshír Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénesházak helyzetéről beszélgettünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi azért házként ez még nem. Igen.
3: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjén, egy oszlopot legalább meghagytak, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, és beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a fa szerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 cm magasban egy világos kék árnyalatú színnel teli befestették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvénnyel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment. Azért tudták, hogy ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: szégyenbe hozzál!
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.